0: 这任务真的完成了，
1: 所长，一共找到四个搞射击枪隐藏点。
0: 叶大，即刻联系其他观察所，交叉核实。
2: 是。
0: 小王，马上通知炮兵指挥所待命。
3: 是。
4: 文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文姐，文